our God. Maone suna devra de ase. Mon osro asafo. Monfa enimonyam emma evrade. Monfa enimonyam ni tumi ma evrade. Ane. Mon che evrade di enimonyam. Mon sori evrade. Ahon kika. Krum krum mo. Psalm 29.